Them is fucking in heaven. Fat Boy Slim is fucking in heaven.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él. A nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Gyutykán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idők. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él. A nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Gyurcsán meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Időkép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Ma délután északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Új kőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. Ma délután északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek,
8: Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: how she'll know she can't love you.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj be!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Ma délután északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogyan jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Ma délután északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szóval... Smart.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Lépés Rádió. A ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adó, hogy nem lehet más területekről gázthozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gázellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut. Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20.000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól aztán észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-északkeleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárcavezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányba sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli Dix doktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jutka meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Időkép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Az már még egyel,
1: Horror.
2: Mi? Ó, még egy rundot, jó, állj ide!
3: Épít! Egy ilyet!

0: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100.000 forintos támogatás második 50.000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40.000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él. A nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él. A nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jutka meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhőátvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

ez már! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek, Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke Virágzik a Kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Gyutykán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett. Hétfő reggel elsővel, záporral vonul át a hideg front hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
10: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szájjal rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. Nos, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntetőtábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek. Tehát nem Lengyelország felé. És amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot,
ettől a szír pásztor fiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot, Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a második világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús tévéhíradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelte, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburgh-be, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az Edinburgh-i állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel azután is, hogy már elszakadta régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a II. Világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas II. Világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhív tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen. Nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk, bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes verzió? Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, egy én kicsit. Így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a hátul a nyakamnál.
1: Hát,
2: igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: This one's going out to everybody in the place.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.